0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 30-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Szent István király napja az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és ezer éves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején István még augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünneppé. Erre a napra hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ekkor emeltették oltára első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami Szent hivatásával volt egyenértékű. Első Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20-a egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia a naptárakba is felvetette nemzeti ünnepként, továbbá Budára hozatta István kézfejerekjét, a Szent Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon. Az 1848-as szabadságharc leverése után betiltották az ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam jelképe volt. 1860-ban ünnepelhették ismét, ami valóságos nemzeti tüntetésé vált. Az 1867-es kiegyezés után a nap visszanyerte régi fényét. 91-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 95-ben pedig a belügyminiszter rendeletére címere zászlóval lobogozták fel a középületeket augusztus 20-án. A két világháború között az ünnepeszméje kiegészült a Szent Istváni, azaz a Trianon előtti Magyarország visszaállítására való emlékeztetéssel. 1945-47 között csak egyházi ünnepként engedélyezték. A kommunisták sem vallási, sem nemzeti hátterét nem vállalták, de megszüntetése helyett tartalmilag változtattak rajta. Először az új kenyér ünnepeként állították be, majd alkotmányuk hatályba lépését időzítették új, szocialista államalapításként 1949. augusztus 20-ára. Így 1989-ig a Magyar Népköztársaság alkotmányának napjaként ünnepelték. Hagyományhoz hűen az eszéki népkörben is megemlékeztek a ünnepnapról színes programmal, melynek részét képezte az új kenyér szentelése. E ünnep augusztus 20-ához, Szent István király ünnepéhez és az aratás befejezéséhez kapcsolódó magyar hagyomány, amely az új búzából sütött kenyér megáldásával ad hálát a termésért és a mindennapi kenyérért. Tursis Dárko sepsei református lelkipásztort hallhatják.
1: Nagyon fontos nap ma a magyar népnek. Hát igen, a mai napon visszaemlékszünk arra a napra, amikor a István király ugye megalakította a Magyarországot. Meg kell, hogy valljam, hát akik ismernek, hogy ismernek engem, mert Dálko Tursics vagyok. Így szoktam mondani, hát horvát vagyok, de büszke vagyok a magyar véremre, úgyhogy én mindenféleképpen ma nagy örömmel ünneplem itt a napkörbe a többiekkel ezt a napot. Fontos megemlékezni, mert akkor tudjuk, hogy kik vagyunk, ha ismerjük a múltat, ismerjük, hogy honnan származunk, és nem szabad elfelejteni, hogy honnan származunk. Kenyér mindennapi táplálék, amit kapjuk, ami muszáj testnek lenni, meg ami fontos, a Krisztustól való táplálék, az a lelki táplálék, az nélkül főképpen nem tudunk élni. És a mai napon adunk hálát a Krisztusnak, az Istennek azért, hogy az idén is sikeresen bevégződött az aratás, és megvan a mindennapi kenyerünk.
2: Idén is folytatódik a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, amely 2010-ben indult útjára. A program átszövi a Kárpát-medencét, és úgy tartja össze a világ magyarságát, ahogy a kovász a lisztet. Ma már nem is csupán egy program, eseményei az egész éve.
1: Istennek azért, hogy az idén is sikeresen bevégződött az aratás, és megvan a mindennapi kenyerünk.
2: Idén is folytatódik a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, amely 2010-ben indult útjára. A program átszövi a Kárpát-medencét, és úgy tartja össze a világ magyarságát, ahogy a kovásza liszt.

0: pillérévé vált. A program szervezését, összefogását a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ végzi. Elnöke Jakab István.
1: Ez a program azt jelenti, hogy a gazdák összefognak, segítenek azokon, akik esetleg rászorulnak, akiknek szükséges, hogy valamilyen ajándékot adjanak, vagy éppen lisztet adjanak. A Magyarok Kenyere program azt jelenti, hogy a gazdák a saját szándékuk, akaratuk szerint összeadják a gabonát, ezt megöröljük, és a rászoruló családokhoz eljuttatjuk. Az egész Kárpát-medence összefog, azt jelenti, hogy több mint 1000 tonna gabona gyűlik össze évente, több mint 10 000 gazda adokozik az egész Kárpát-medencében, és több mint 100 000 rászorulóhoz juttatjuk el. De ez csak az egyik része. A másik az, hogy ez lélekben egy erős közösséget formál, összetartozunk, segítjük egymást, barátságok alakulnak, szövődnek, és információval segítjük egymást, szakmai kérdéseket meg tudjuk beszélni, összejöveteleink vannak, tavasszal búzaszentelő, búzagyűjtés, gyűjtőpontok, ezt követően búzaösszeöntés, őrlés, és utána az adományozás ünnep. Tehát úgy átfogó az egész Kárpát-medencére egy ilyen eseménysor, valamint most már a diaszpórában élő magyarság is bekapcsolódott. Tehát mondhatjuk, hogy lassan a világban ismerik ezt a programot, amikor az emberek jó szívvel adakoznak. Megemlíteném Kárpátalját, ahol megvolt már az esemény, háború sújtott a területen, Asszájban. Mégis több mint 80 tonna gabonát gyűjtöttek össze az ottani rászorulóknak. Tehát ez a jó szívvel adakozás, de alapítottunk ösztöndíjprogramot, hogy a rászoruló olyan fiatal egyetemistáknak, akik valamilyen családi probléma miatt nem tudnák folytatni a tanulmányt, őket is segítjük.
0: A horvátországi gazdák évek óta részesei a programnak. Idén Sepsén ünnepelték meg a gyűjtést egy új kenyér szentelő és kultúrműsor keretében. A horvátországi magyar gazdakör elnöke Szabó Attila.
2: A HMDG gazdaköre minden évben szervez búzagyűjtést aratás után. Mint ahogy már említettem, még hallottuk, ugye a 15 millió búzaszemnek, a Kárpát-medencei programnak a mi egyesületünk is, vagy a gazdakörünk, ahogy mondjuk, részese, és hát ilyen közös rendezvényeken is megjelenünk, és minden évben, tehát Horvátországban is szervezünk ilyen rendezvényt, búzagyűjtést. Ez miből áll? Tehát a gazdálkodók és a gazdakör tagok, és akik nem gazdakör tagok, azok is a rendezvényhez hozzájárulhatnak, és búzában, vagy pedig pénzügyileg, de inkább búzát kérünk, és azt persze elviszik a malomba, leöröljük, és utána a lisztet pedig elviszik a magyar iskolákból, működnek a konyhák, ezt tudjuk, itt három ilyen iskola van, Ezeki Magyar Oktatási Központ, Laskó és a Vörösmarty iskola konyhák működnek. És minden évben több és több a jelentkező és a mennyiség is, persze ennyire nincs szükség az iskoláknak, és a többit pedig akkor úgy beszéltük meg, olyan határozatot hozott az elnökség, azt kiosszuk karácsony előtt, ilyen karácsonyi csomag a szülőknek, akik magyar iskolába iratják a gyerekeiket. Igen, én már említettem néhány éve ezelőtt, mikor abba hagytuk a cukorrépa termelést, hogy át kell állni másik kultúrára, és mi próbálkoztunk, és jelen pillanatban az olajrepce szerintem egyike legjövedelmezőbb növényi kultúra itt nálunk, hiszen a tavaszi, nyári forróságot, aszályt ugye kikerüli, mivel őször vessük, és az idei évben is, most már az előző néhány évben anyagilag legjobban jártunk, és ezt a gazdatársaknak több előadáson, rendezvényen mondtam, hogy igenis próbáljátok kisebb területen versenytök, biztos vevő van, és jó árakkal, és most már látom néhány gazdatárs már az idén vetett, vagyis bocsánat, tavaly ősszel vetett, és azt mondják, az idén sokkal nagyobb területet el fognak vetni, tehát úgy van, hogy tényleg változtatni kell a növénykultúrákon.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.